Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT magyar műsorában. Ma június 10-e, szerda. Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban Gáza, ellenállás az éhínségben című műsorunk legújabb epizódja következik. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra friss híreink érdekében.

A mai hírösszefoglalónk következik. Erdoğan, Türkiye terrorizmus forrásánál történő felszámolása stratégiája hatást gyakorol. Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök kijelentette, Türkiye a terrorizmus forrásánál történő felszámolása megközelítésének köszönhetően jelentős biztonsági sikereket ért el, mind belföldön, mind külföldön. Ankarában beszédet tartó Erdoğan kijelentette, a találkozón szóban került a török nemzetbiztonsági politika, dokumentummal kapcsolatos tudatosság növelése. A szóban forgó dokumentum bemutatja az ország fenyegetés értékeléseit és külpolitikai céljait. Erdoğan emellett kijelentette, a 2016. július 15-i puskísérletet követően Türkiye aktívabban biztonsági stratégiát fogadott el. Továbbá megjegyezte, ez a változás magába foglalja az iraki-szíriai határon túli műveleteket is, illetve kijelentette, ezek a műveletek új biztonsági korszakot indítottak el Türkiye számára. Az USA nagyszabású légitámadásokat hajtott végre Irán ellen. Az USA nagyszabású légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, miután egy nappal korábban egy amerikai harci helikoptert lelőttek a hormuzi szoros közelében. Az iráni állami média híre szerint a robbanások és légitámadás riadó szirének hallatszottak különböző partmenti régiókban, többek között Szirikben, Kis-szigetén és Bandar Abbasban. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága CENTCOM közölte, a támadásokat Donald Trump amerikai elnök parancsára hajtották végre. A műveletet legitim önvédelmi intézkedésként, illetve az Egyesült Államok által iránti agressziónak minősített cselekményre adott arányos válaszként határozták meg, Irán megtorlással fenyegetőzött. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, amennyiben az Egyesült Államok biztonságát akarja megőrizni, akkor el kell hagynia a régiót, valamint kihangsúlyozta, Irán egyetlen támadást vagy fenyegetést sem hagy válasz nélkül. Franciaország beutazási tilalmat rendelte el a szélsőjobboldali izraeli miniszter Smotrich ellen a Cisjordániában történt felfoglalások miatt. Franciaország Nagy-Britanniával, Kanadával, Ausztráliával, Norvégiával és Új-Zélanddal együttműködve megtiltotta a belépést az országba Bezalel Smotrich izraeli szélsőjobboldali pénzügyminiszternek az elfoglalt Cisjordániában elkövetett illegális izraeli telepes erőszak miatt. Jean-Noël Barrot külügyminiszter azt mondta, Smotrich az anektálást, az új telepek létrehozását a megszállt Cisjordániában, valamint olyan politikákat támogat, amelyeket a nemzetközi közösség nem tud elfogadni. Itamar Ben-Gvir izraeli nemzetbiztonsági minisztert már korábban is kitiltották Franciaországból. Az amerikai képviselőház elfogadta a 70 milliárd dolláros bevándorlási törvényjavaslatot.

volt. Az amerikai képviselőház a demokraták ellenállása ellenére 214 szavazattal, 212 ellenében elfogadta a 70 milliárd dolláros finanszírozási csomagot. Ez az eredmény győzelemnek számít Mike Johnson házelnök számára, és véget vetett a belbiztonsági minisztérium bevándorlási gyakorlatával kapcsolatos finanszírozási padhelyzetnek. A törvényjavaslat az Egyesült Államok Bevándorlási és Vámőrizeti Hivatalának, ICE, és a Vám és Határőrizeti Hivatalának, CBP, biztosítja a finanszírozását Trump elnök hivatali idejének hátralévő részére. Johnson a törvényjavaslatot 3 éves finanszírozásnak nevezte. A szenátus is 52-47 arányú szavazással a demokraták támogatásának hiányában fogadta el a törvényjavaslatot. A NASA nyilvánosságra hozta az Artemis 3 küldetésre kiválasztott 4 űrhajóst. A NASA nyilvánosságra hozta az Artemis 3-as küldetésén résztvevő 4 űrhajóst, amely az emberek holdra való visszatérésére előtti utolsó tesztrepülés lesz. Norm Knight, a repülési műveleti igazgató elmondta, a küldetés a NASA egyik legbonyolultabb küldetés lesz, amelynek során kritikus teszteket hajtanak végre a Föld körüli pályán. A 2 hétre tervezett küldetés 2027-ben valósul meg, és teljes körű próbát jelent majd a jövőbeli holdmissziók számára. Jeremy Parsons, az Artemis program vezetője kijelentette, a következő lépés az Artemis 4 keretében 2028-ban a hold déli sarkának közelében történő emberes leszállás lesz.

0: OTRT Türkiye hangi radyoya anak hír műsorát hallják?
1: 43-tól emelkedett a Fülöp-szigeteki földrengés halálos áldozatainak száma. A Fülöp-szigetek déli részén a mentőcsapatok szerdán egy összeomlott szupermarket romlai közül emelte ki egy holttestet. Az országot sújtó nagy erejű földrengés halálos áldozatainak száma 46-ra emelkedett. A hétfőn Mindanao partjainál bekövetkezett 7,8-as erősségű földrengés épületek összeomlását, földcsuszamlásokat okozott, és az ország déli részén fekvő sziget nagy részén szökőáriadót váltott ki. A 39 éves Joey DeLuvio az egyik két ember közül volt, akik General Santos City-ben egy szupermarketben dolgoztak. A kutatási és mentési munkálatok az utórengések ellenére is folytatódnak. Michel Chua, helyi mentőmunkás szerdán az AFP hírügynökségnek adott interjújában elmondta, a művelet elején az életjel érzékelő gyenge pulzust jeleztek, azonban amikor elérték a holttestet, már nem volt életjel. Chua hozzátette, DeLuvio holttestét két gerendák között szorult állapotban találták meg. Zelenszkij: Európának részt kell venni a tárgyalásokon. Az ukrán elnök Tallinnban Alarcaris ész államfővel tartott közös sajtótájékoztatónál nyilatkozott a háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítésekről. A háború lezárására irányuló erőfeszítésekkel kapcsolatban Zelenszkij arra emlékeztetett, hogy tegnap telefonon egyeztetett az amerikai elnökkel Donald Trumppal és közel-keleti megbízottjával Steve Witkoff-val, valamint vejével Jared Kushnerrel. A megbeszélésen a háború lezárásához szükséges lépéseket vették szemügyre. Zelenszkij kihangsúlyozta, Európának is hatékonyan részt kell venni a folyamatban. Szükség van arra, hogy Európa valódi és erős hanggal vegyen részt a döntéshozatali folyamatokban. Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy aktívan részt vegyen a diplomáciai folyamatokban, fogalmazott Zelenszkij. Emellett azt állította, a tűzszünet elérése érdekében Oroszországnak, Ukrajnának, az Egyesült Államoknak és Európának vezetői szinten kell tárgyalásokat folytatnia. Zelenszkij ezzel kapcsolatban azt mondta: miért Európa? Mert Európán vagyunk, ez a válasz. Mert ez a mi földünk, a mi kontinensünk, és mindenképp biztosnak kell lennünk abban, hogy holnap biztonságos élet vár ránk. Zelenszkij továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy a Franciaországban megrendezendő G7-es csúcs és a Türkiye által rendezett NATO csúcs találkozó Ukrajna számára is fontos lesz. Hozzátette, az idei júniusi és július sok mindent eldönthet majd. Afganisztán: legalább 13-an meghaltak a pakisztáni légi csapásokban. Újra fellángoltak az összecsapások Afganisztán és Pakisztán között. Zabihullah Mujahid, az afgán tálib kormány szóvivője szerdán közölte, legalább 13 ember, köztük 11 gyermek vesztette életét pakisztáni légitámadás következtében, amely három afgán tartomány ellen irányult. Mujahid hozzátette, legalább 14 ember megsebesült, akik mindannyian nők és gyermekek voltak a légitámadások következtében, amelyek Kunar, Kost és Paktika tartományok ellen irányultak. Végezetül megtorlott

támadásokat hajtott végre 21 amerikai katonai célpont ellen Irán. Az iráni iszlám forradalmi gárda, IRGC bejelentette, hogy dróncsapást hajtott végre az Egyesült Államok 5. flottájának bahreini parancsnoksága ellen. Az IRGC ezt a műveletet közvetlen megtorlásnak minősítette az Irán déli részén végrehajtott amerikai légitámadásokra. Az IRGC szerdán kora reggel bejelentette, 21 amerikai katonai célpontot támadtak meg, beleértve a térség légi és tengeri bázisait is. Az állami médiában megjelent nyilatkozatukban ígéretet tettek arra, hogy ha az Egyesült Államok katonai műveletei folytatódnak, súlyosabb megtorló intézkedéseket fog hozni. Emellett azt állította, hogy lelőtt egy amerikai MQ-9 Reaper drónt a déli Bushehr tartomány felett. A forradalmi gárda emellett bejelentette, dróncsapást hajtott végre a kuwaiti Ali al-Szálem légi támaszpont ellen. A kuwaiti hadsereg később megerősítette az eseményt és közölte, légvédelmi hálózatok sikeresen eltalálta az ellenséges légi célpontokat. Kedves hallgatóink, a mai epizódunk a végére ért. Most Gáza ellenállás az éhínségben legújabb epizódja következik. Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éhség közepette. Az ipar és a mezőgazdaság egy gazdaság gerincét jelentik, és Gázában mindkettő ugyanarra a sorsra jutott, mint az ott élő emberek ellen elkövetett pusztítás. A 2007 óta a szárazföldi, tengeri és légi blokkádok

Tátalattállógáz alapvető iparágai, a textil és ruházati ipar, az élelmiszerfeldolgozás, a bútorgyártás, az építőanyag előállítás, a fémfeldolgozó ipar, valamint egyes műtrágyafajták gyártása gyakorlatilag megsemmisültek. Ezeket az ágazatokat különféle tilalmakkal és kényszerintézkedésekkel fokozatosan szűkítették, és ellehetetlenítették, hasonlóan ahhoz a politikához, amely a palesztin földek kisajátítására irányult. Izrael azokat az árukat, amelyek fuvarokmányaiban nem Izrael szerepelt, végső rendeltetési helyként a palesztin importőrök számára további 12%-os adóval sújtotta. Ez lehetővé tette, hogy a palesztin adóbevételek mintegy 80%-át ellenőrzés alá vonják. A bevételek jelentős részének elvesztése miatt csökkent a pénzforgalom a palesztin piacon. Az emberek kevesebbet költöttek, ami a gyárak termelésére is súlyos hatást gyakorolt. 2023. októberre után Izrael célponttá tette és megsemmisítette Gáza még működni próbáló gyárait, raktárait, valamint infrastruktúráját is. A gázai piac a teljes palesztin piac mintegy 40%-át képviseli. A háború következtében Palesztina elveszítette ezt a 40%-os piacot, miközben Gáza is ugyanekkora veszteséget szenvedett el. A háború előtt Gáza számos terméket exportált Cisziordániába. Azonban a harcok idején ez az export teljesen leállt. A gázai gyáraktól kezdve az üzletekig mintegy 50 ezer kereskedelmi létesítmény, vállalkozás és épület vált izraeli támadások célpontjává. Az ipar összeomlása következtében a munkanélküliségi ráta a térségben 95%-ra emelkedett. Megszűntek a munkahelyek, eltűntek a munkások, a beszállítók és a fogyasztók is. Egy olyan környezetben, ahol az embereknek alig maradt pénzük, az élelmiszersegélyek bejutásának akadályozása az árak gyors emelkedéséhez vezetett. Így a gázai gazdaság rendszerszerűen összeomlott. Ma a lebombázott gázai gyárak, illetve a kisipari szintre zsugorodott gazdaság történetét hallgatjuk meg, gázai üzletemberek személyes tanúságtételein keresztül. A gázai övezet középső részén található Nuszeirát menekültáborban működő Yassin Pékség is azok közé a vállalkozások közé tartozik, amelyek a pusztítás után próbálnak talpra állni. A Pékség súlyos károkat szenvedett az izraeli támadások során. Azonban minden nehézség ellenére újraindította a termelést. Az áramkimaradások, az üzemanyaghiány, illetve a lisztszűkösség ellenére a dolgozók továbbra is kenyeret és különféle pékárukat készítenek. A Pékség tulajdonosa Mohammed Yassin így emlékezett vissza a történtekre. 2024 elején tértünk vissza ide, és azt láttuk, hogy a Pékség teljesen romokban hever. Megpróbáltuk helyreállítani. Gyakorlatilag a nulláról kezdtük újra. Kitakarítottuk a helyet, a tönkrement gépek helyett újakat szereztünk be, és megpróbáltunk újraindítani a termelést. Yassin elmondta, a súlyosan megrongálódott épületnek csupán egy kis részében tudnak tovább dolgozni. Az a terület, ahol most állunk, a gyár mindössze 10%-a. Az épület 10%-ában dolgozunk. Ez a Pékség korábban 1500 négyzetméteres volt, ma pedig csak 400 négyzetméteren tudunk termelni. Minden veszteség ellenére ragaszkodunk ahhoz, hogy visszatérjünk a munkához. Továbbra is szolgálni akartuk az embereket. Azt szerettük volna, hogy a Yassin Pékség kenyere ugyanolyan legyen, mint a támadásuk előtt. Üzenni akartunk, hogy eltökéltek vagyunk, és bármit is tesznek az izraeliek, mi még mindig itt vagyunk. A gázai övezetben található Deir el-Bala város, Al-Aris kekszgyárának története is hasonló. Az izraeli támadások, valamint Gáza infrastruktúrájának és gazdaságának rendszerszintű pusztítása miatt több mint két évig zárva tartott. Majd csak részben tudta újraindítani működését. A gyár tulajdonosa, Rizsad Al-Mukadma, így beszélt a helyzetükről. Az Al-Aris gyár a háború során jelentős károkat szenvedett. A gépek, az épületek és az elektromos vezetékek megrongálódtak. A termelés teljesen leállt. A tűzszünetet követően a dolgozók minden tőlük telhetőt megtettek a gyár helyreállításáért, illetve a termelés újraindításáért. A gyártás azonban továbbra is rendkívül korlátozott. Az üzemanyag hiány, a magas költségek és a korlátozott áramellátás miatt a gyár havonta csupán 3-5 napot működik, és korábbi termelésének csak töredékét képes előállítani. A munkaerő létszáma is jelentősen csökkent. Míg a háború előtt 200-300 alkalmazott dolgozott itt, ma már körülbelül 70. Ez a helyzet világosan mutatja, hogyan bénították meg az izraeli támadások Gáza iparát és megélhetési forrásait. Ugyanakkor azt is, milyen nehéz gazdasági és infrastruktúra
kulturális

körülmények között küzdenek a helyi termelők a működés fenntartásáért. Most következzen egy történet 40 év munkájának teljes megsemmisüléséről. A gázai övezet középső részén található, a térség egyik legnagyobb üzemének számító Summer édesség és kekszgyár sem menekült meg az izraeli támadásoktól. A négyszintes gyár egyszerre látta a térséget élelmiszerekkel és biztosított megélhetést palesztin családok ezreinek. Ma már csupán romhalmaz. A gyár tulajdonosa Ahmed Summer palesztin üzletember, a károk mértékét a következő szavakkal jellemezte. 40 évvel ezelőtt kezdtük ezt a tevékenységet Gázában. Kezdetben kis üzem voltunk, majd fokozatosan növekedtünk. Gyárunk négyszintes volt, és 3 dunamnyi területen feküdt. Az évek során 9 különböző gyártósort hoztunk létre, amelyek chips, keks, sóskeks és különféle édességek előállítására szolgáltak. Mert becslése szerint mintegy 15 millió dollárnyi veszteséget szenvedett el. Majd így folytatta. A gyár 200 család számára biztosított megélhetést. A gázai övezetben zajló izraeli pusztítás teljesen megsemmisítette az üzemet, gyártósoraink a romok alatt maradtak. Mi türelmesek vagyunk. Egyetlen kívánságunk, hogy a világ lássa, mi történt velünk. A távközlési ágazat szintén az izraeli támadások célpontjai közé tartozott. A palesztin távközlési vállalat 2023. október 12-én közzétett közleménye szerint a vezetékes telefonhálózat és az otthoni internet kapcsolatok 35%-a megszakadt, ami az előfizetők több mint felét érintette. A közlemény követő napokban ezek az arányok tovább emelkedtek. Az izraeli támadások súlyos károkat okoztak a kommunikációs infrastruktúrában, beleértve az elektromos oszlopokat, a kábeleket és az optikai szálas hálózatokat is. A pusztítás azonban nem állt meg itt. A támadások megszakadásokat okoztak azokban a fő optikai kábelekben is, amelyek a gázai övezetet Cisziordániával és a külvilággal kötötték össze. A mai epizódunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is! Gáza. Elszántság, akaraterő és emberség az éjség közepette.

Az adásunk végeztével tekintsük át a mai szalagcímünket. Erdoğan köztársasági elnök kijelentette, Türkiye újabb védelmi politikája keretében nagy súlyt fektet a terror felszámolására. Mindeközben Teherán Washingtonnak a térségből való kivonulásra szólított fel. Az Egyesült Államok nagyszabású légitámadásokat hajtott végre az Irán part menti célpontok ellen. Mindeközben Franciaország kitiltotta a szélső jobboldali izraeli miniszter Smotrichot az országból a Cisjordániában történt felfoglalások miatt. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Ne felejtsenek el látogatni a honlapunkra a www.trtmagyar.com-ra friss híreink érdekében. Ne felejtsék, hétfőtől vasárnapig minden nap 1 órakor várjuk Önöket.